fejlődnek, nem elmondom, ami illetve már elmondtuk már a régi munkában. Mondanak, de nem lenni mondani, hogy kizmadom gyönyi volt Benjamin. Nem mondja ki van Pesi, cse, kizmadom Gyugyú, nyi van Yusuf. Mondanak, Benjamin, mi jemafixe nunu ko jëlee ci seen baay waaye nag seen baay ci boppam.